0: Preparadora.
1: Preparadora. Ukabara liki banahu. Siri siri ki wo woni, roi roi ki. Ija aria, bikamitahi ida siri siri ki ituni. Ni biugaki, ida siri siri ki hanajaja kani. Ni biugaki, jabuni, hanajaja ukani.